0: Hit music.
1: Hit music.
0: Hit music.
2: Give it up. Panda Rádió.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Panda Rádió.

0: 3-5-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

sve, da vežeš me za sebe kao lancem. Znam, ne bi se zvao nikad.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, rommel, zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Állásajánlat. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni. Ha fontos, önnek a gondoskodás. Ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk. Barátságos munkakörnyezet. Összetartó csapat. Úti költség térítés. Versenyképes munkafeltételek. Jelentkezés. 069 524 0960 vagy 024 755 5-ból a gondoskodás hivatás.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Ez volt a reklám.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Manna Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség leg...
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: A jelenlegi időjárási viszonyokra és a jelentős megnövekedett ivóvízfogyasztásra való tekintettel a községi katasztrófavédelmi törzskar az alábbi felhívással fordul a lakossághoz. Kérik a közüzemi vízhálózat valamennyi felhasználóját, hogy az ivóvizet takarékosan, kizárólag rendeltetésszerű célokra használják. Ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy a folyamatos és a biztonságos vízellátás biztosított maradjon, valamint elegendő ivóvíz álljon rendelkezésre minden lakos alapvető szükségleteinek kielégítésére. A jelenlegi helyzetben kérik lehetőség szerint mellőzzék az ivóvíz felhasználását udvarok, kertek és mezőgazdasági területek öntözésére, gyümölcsösök öntözésére, magánivó víztárolók, medencék és egyéb hasonló létesítmények feltöltési korlátozások bevezetésére is sor kerülhet. A községi katasztrófavédelmi törzskar kéri a lakosságot, hogy a felelősség teljesen körültekintően és egymás iránti szolidaritással járjonak el, hogy a folyamatos ivóvízellátás mindenki számára biztosítható legyen. Köszönik az együttműködésüket és megértésüket. Bírságra számíthatnak azok a negyedik kategóriába tartozó járművek tulajdonosai, illetve használói, akik az autópálya díjat nem elektronikus úton fizetik meg. A szerbiai útjai közvállalat korábban bejelentette, hogy a jogszabály teljes körű alkalmazását elhalasztja mostanáig annak érdekében, hogy átmeneti időszakot és technikai támogatást biztosítson minden érintett felhasználó számára. A jogszabály megsértése esetén a jogi személyekre 500 ezer és 2 millió dinár közötti pénzbírságot szabhatnak ki, míg jogi személy felelős képviselőjét 10 ezer és 100 ezer dinár közötti bírsággal sújthatják. A tehergépjárművek számára a kötelező használat az idei év január 1-én lépett hatályba. Július 31-ig meghosszabbították a NISZ működési engedélyét. Az újabb 30 napos engedély lehetővé teszi a szerbiai kőolajipari vállalat számára a munka folytatását, azaz a nyersolaj feldolgozását a Pancsütős, közölte Instagram oldalán Dubravka Djedović Handanović, energiaügyi miniszter, aki szerint a működési engedély meghosszabbítása kulcsfontosságú a szerbiai piac zavartalan ellátása érdekében. A Köztársasági Statisztikai Hivatal legfrissebb becslése szerint Szerbiának 6.549.901 lakosa volt 2025-ben. A népesség 51,3%-kal nő, számuk meghaladja a 3,36 milliót, míg a férfiak aránya 48,7%, vagyis közel 3,19 millióan élnek az országban. A hivatal lakosságszámra vonatkozó becsléseket életkor, nem és település típus szerint bontásba is közzétette, regionális, körzeti, valamint városi és községi szinten. Csökkent a születések száma. Szerbia területén 1362-vel kevesebb gyermek született 2025-ben,

0: mint 2024-ben. Ugyanakkor az elhalálozások száma is csökkent 2983-mal. A Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai szerint az országban 59.483 csecsemő jött a világra tavaly, míg az elhunytak száma 95.247 volt. Ez azt jelenti, hogy a természetes népszaporulat 2025-ben mínusz 35.764 fő volt. A negatív népszaporulat húzamosabb ideje jelen van Szerbiában. 2016 és 2025 között csak a születések és az elhalálozások számbeli különbsége miatt 434.948 személlyel csökkent az ország lakossága. Kevesebben haltak meg közúti balesetekben Szerbiában az év első felében. Az Országos Közlekedési Rendőrség adatai szerint 2026 első 6 hónapjában 185 ember vesztette életét a közutakon, ami 42-vel kevesebb, mint egy évvel korábban. A hatóság szerint ezzel folytatódik a tavaly kezdődött kedvező tendencia, amikor történelmi mélypontra csökkent a halálos közlekedési balesetek száma. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az eredmények ellenére nincs helye elégedettségnek. A közlekedők figyelmét arra hívják fel, hogy a szabályok betartása és a folyamatos körültekintés elengedhetetlen a balesetben.
1: Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Vezess ki pihenten címmel indult a Szerb Köztársaság Biztonsági Ügynökség nyári kampánya. A kezdeményezés fő üzenete, hogy a járművezetők 2 óránként tartsanak legalább 15 perces pihenőt, ezzel csökkentve a fáradtság okozta balesetek kockázatát. 2025. júniusában, júliusában és augusztusában összesen 128 ember vesztette életét, míg mintegy 5600-an megsérültek közúti balesetekben Szerbiában. A szakemberek szerint a nyári időszakban megnövekedik a forgalom, különösen az országon áthaladó tranzitforgalom, mivel Szerbia fontos útvonal Görögország, Montenegró, Törökország és más népszerű úti célok felé, ezért jelentősen hozzájárul a balesetek számának emelkedéséhez.
2: Időjárás.
0: Az előző napok kánikulájához képest valamelyest csökken a hőmérséklet. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 19, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. Helyenként zivatarok alakulhatnak ki esővel, mennydörgéssel, villámlással. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 161, Zentánál 235 cm magas. A mai napon kettős fronti hatás várható, így nehéz nap vár a frontérzékenyekre. Fejfájás, migrén, görcsös panaszok egyaránt előfordulhatnak. A hőség ugyan jelentősen mérséklődik, de nagy lesz a füllettség, ami elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, szív problémák, rosszul lét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktus és a stroke esélye. Általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság. Záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmával küzdők panaszai. Így lehetőleg ők ezeket az időszakokat töltsék zárt térben. A naposabb tájakon UV-sugárzás 10 és 16 óra között erős, nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
2: Hit music. Panda Radio.

0: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC

0: Tex.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
1: A Ludasi Gulyáscsárda minden nap 11-től 20 óráig várja vendégeit, házias ízek, vadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyáscsárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kis állatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
3: Ez volt a reklám.
4: Három nap északi szélben, vacogásokban, ostromokban, pulóveremben illatod. Hova vezet ez? Na hiszen mi a fene lesz? Micsoda beteges, rákfrancos élet. Én itt nézem, te meg ott nézed. Hogyha jól meg a szélnek a jegenyénk s levelet. Hova repül el? Így szállok én is el nem sokára, te pedig így hajolsz majd utána annak a személyvonatnak, melyen utazom. Haza én, haza egyedül. Aztán csallak egy évig a feleségemmel, te meg majd engem a szeretőddel. Ebből áll ki az ősz meg a tél, csupa csavaros, kibúvó, csupa csalatás. De jövő ilyenkor, hazamenőben, megint az ablaknál szeles időben, s pulóveremben illatod. Ugye csak is így, ugye így, ugye csak is így. Így szállok, így hajolsz, és így nézek, így mondom újból, hogy rád francos élet, és így hajol majd meg újra a szélnek az a jegenye, az az egy, az a hülye fa, az az egy.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
5: Nagyon szép jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak, köszöntjük Magyar Kanizsát, Zentát, Martonos, Toromot, Horgost, Adorjánt, Kanizsa egész környékét, és természetesen mindazokat, akik már úton vannak a munkahelyükre, a földekre, vagy éppen most készíték el az első reggeli kávéjukat. Örülünk, hogy ma is velünk tartanak.
6: Jó reggelt kívánok én is! Andrea, tudod, mi jutott eszembe? Most már repül az idő, olyan, mintha tegnap még az új évet köszöntöttük volna.
5: Igen, és ilyenkor az ember egy kicsit megáll, arra gondol, mennyi minden történt az elmúlt hónapokban. Voltak könnyebb napok, voltak nehezebbek, de itt vagyunk újra együtt, és ez szerintem már önmagában is egy jó ok arra, hogy mosolyogjunk.
6: Pontosan. Sokszor azt hisszük, hogy valami óriási dolognak kell történnie ahhoz, hogy boldogok legyünk, pedig néha elég egy nyugodt reggel, egy jó kávé, egy kedves üzenet, vagy az, hogy tudjuk, nincs egyedül az ember.
5: És ezért szeretjük minden reggel ezzel kezdeni a műsort, mert hisszük abban, hogy az egyetlen új gondolat is képes szebbé tenni egy egész napot. És jön a mai nap pozitív gondolata, ne azt várd, hogy a napod különleges legyen, tedd különlegessé azzal, ahogyan megéled.
6: Milyen érdekes, sokszor arra várunk, hogy majd valaki boldoggá tesz bennünket, vagy majd valami történni fog.
5: Pedig lehet, hogy a mai nap legszebb pillanata még csak most készül, talán egy találkozás, egy telefonhívás, egy váratlan mosoly, vagy egyszerűen az, hogy valaki azt mondja nekünk, örülök, hogy látlak.
6: Andrea, ha már a szép pillanatokról beszélünk, mondd, neked mi volt tegnap a nap legszebb perce?
5: Őszintén, az, amikor este végre egy kicsit leültem, és arra gondoltam, hogy bármilyen sűrű is volt a nap, mégis sok mindenért lehetek hálás. És te?
6: Nekem egy beszélgetés, néha néhány őszinte mondat többet ér, mint bármi más.
5: Most pedig kíváncsiak vagyunk önökre, és írják meg nekünk üzenetben, mi volt tegnap az a pillanat, amely mosoly csalt az arcukra. Lehet egészen apró dolog, és mi örömmel elolvassuk a műsorban.
6: Mert hisszük, hogy a jókedv ragadós, de ha megosztjuk egymással a

0: szép pillanatokat, abból egy igazi közösség születik.
1: Ez volt a nap pozitív gondolata, most pedig jöjjön egy csodálatos dal, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán az FM 103,5 MHz-en.
2: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Banda Rádió.
0: Ez.
2: Nagyon szép júliusi reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak. Folytatódik a nyár, és ma szeretettel köszöntjük mindazokat, akik az Otto nevet viselik. Isten éltesse valamennyi ünnepeltet sok szeretettel. Tudod, Zenóbia, én mindig szeretem a névnapot, valahogy olyan kedves magyar szokásoknak érzem, lehet, hogy csak egy telefonhívás vagy egy üzenet, de annak, aki kapja, sokat jelenthet.
3: Így van, sőt, szerintem néha még jobban is meglepődnek rajta az emberek, mint a születésnapjukon, mert nem is számítanak rá.
2: Pontosan, és lehet, hogy ma reggel valaki éppen a Panda Rádióból fogja megtudni, hogy névnapja van. Úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntjük a mai ünnepelteket, ma az Ottók ünneplik a névnapjukat, boldog névnapot kívánunk minden kedves Ottónak!
3: Andrea, tudod, mit jelent az Ottó név?
2: Igen, utána olvastam, germán eredetű név, jelentése pedig gazdag, vagyonos.
3: De milyen érdekes, régen a gazdagságot nem csak pénzben mérték, hanem abban is, hogy valakinek van-e családja, vannak-e barátai, van-e, aki hazavárja.
2: Én is így gondolom, mert hiába van tele a pénztárcánk, ha nincs kivel megosztani az örömünket, akkor valami mégis hiányzik.
3: És szerintem a névnap pont erről szól, arról, hogy eszünkbe jut valaki, felvesszük a telefont, és csak ennyit mondunk, boldog névnapot!
2: Nekem mindig jól esik, amikor valaki gondol rám, nem az ajándék miatt, hanem azért, mert tudom, hogy fontos vagyok neki.

0: És most kíváncsiak vagyunk önökre is. Van olyan Otto az életünkbe, akit ma mindenképpen felhívnak? Vagy esetleg egy kedves emlékük fűződik ehhez a névhez? Írják meg nekünk!
1: Mi pedig még egyszer nagyon sok boldogságot, jó egészséget és sok mosolyt kívánunk minden kedves Ottónak!
0: Most pedig jöjjön egy dal, és utána pedig már is folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió FM 103,5 hullámhosszán.

0: csatát én nyertem.
1: Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Továbbra is tart a nyári hőség, a meteorológusok szerint a következő napokban is igazi nyári időre számíthatunk. A délutáni órákban sok helyen 34 és 38 Celsius fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A szakemberek azt kérik, hogy fogyasszunk elegendő folyadékot, 11 és 16 óra között lehetőleg kerüljük a tűzőnapot, és figyeljünk az idősekre, a gyermekekre, valamint a házi állatokra is. Alacsony a Tisza vízállása, a tartós csapadékhiány miatt a Tisza vízszintje továbbra is az átlagosnál alacsonyabb. Több helyen már homokpadok is láthatóvá váltak, ezért a vízi közlekedésben fokozott figyelemre van szükség. A horgászok és a kirándulók számára ugyanakkor különleges látvány nyújt a folyó nyári arca.

Indul a nyári utazási csúcsidőszak. Július elején egyre többen indulnak nyaralni, a közlekedési szakemberek arra kérik az autósokat, hogy hosszabb utazás előtt ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és a nagy melegben 2 óránként tartsanak pihenőt. Vigyázzunk kedvenceinkre, a forró aszfalt komoly veszélyt jelenthet a kutyák mancsára. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a sétákat inkább a kora reggeli vagy az esti órákra időzítsük, és mindig legyen friss ivóvíz az állatok számára. Beköszöntött a dinnye szezon. Egyre több helyen kapható a friss göröng és sárga dinnye. A dietetikusok szerint a dinnye magas víztartalma miatt kiváló választás, a nyári melegben, ráadásul vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdag. Nyáron a méhekre is figyeljünk, a virágzó növényeknek köszönhetően most különösen sok méh dolgozik. A természetvédők arra kérik a lakosságot, hogyha lehet, kerüljék a virágzó kertek permetezését nappal, ezzel is segítve a beporzó rovarok védelmét. Fotókiállítás nyílik zagógában, a Kilincsek a múltkor néma szemtanúi című fotókiállítás. Paksi Zoltán különleges felvételei a régi épületek kilincsein keresztül idézik meg a múlt hangulatát. Nyári tábor Felsőhegyen, nagy sikerrel zajlik a Felsőhegyi Művelődési Otthonban, erre Varjál Gombot elnevezésű gyermektábor. A résztvevő fiatalok játékos formában sajátíthatják el a varrás alapjait, miközben kézügyességüket és kreativitásukat is fejleszték. Korábban érkeznek a kukásautók Zentán, a nagynyári hőség miatt júliusban és augusztusban 1 órával korábban kezdik meg a hulladék elszállítását Zentán. A lakosokat arra kérik, hogy a szemeteseket időben helyezzék ki az utcára. Ismét fogyasztható a csapvíz Csantavéren, jó hír érkezett Csantavérről. A legfrissebb vízvizsgálatok alapján ismét megfelelő minőségű az ivóvíz, így a csapvíz újra biztonságosan fogyasztható. Továbbra is hőségriasztás van érvényben. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet ismét figyelmeztetést adott ki a rendkívüli meleg miatt. A szakemberek azt javasolják, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, kerülje a tűző napot a déli órákban, és különösen figyeljen az idősekre, a gyermekekre és a házi állatokra. Megkezdődött az aratás időszaka. A vajdasági földeken egyre több helyen dolgoznak kombányok, a közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel vezetniük, hiszen a mezőgazdasági gépek gyakran jelennek meg a közutakon is. Pandaradar, képben a világgal.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Honda Rádió. Panda Rádió.
1: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burger & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burger & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062-50-5147.
2: Zenobian, te szeretsz régi fényképeket nézegetni?
3: Nagyon, és tudod miért? Mert minden kép mögött van egy történet.
2: Pont ilyen a történelem is, az évszámok önmagukban talán nem sokat mondanak, de amikor megtudjuk, mi történt azon a napon, már is életre kelnek.
3: Na akkor lapozzuk fel együtt a történelem naptárát, nézzük meg, mit őriz számunkra július 2-a.
2: Képzeld el, 1776. július 2-án az amerikai gyarmatok megszavazták, hogy elszakadnak Nagy-Britanniától.
3: Érdekes, hogy sokan július 4-ét ismerik, pedig a függetlenségről szóló döntést valójában két nappal korábban hozták meg.
2: Néha egyetlen döntés egész nemzetek történelmét képes megváltoztatni.
3: 1839-ben ezen a napon tört ki az Amistad hajó fedélzetén az egyik legismertebb rabszolgalázadás.
2: Az esemény később az emberi szabadság egyik fontos jelképévé vált, és még film is készült róla.
3: 1937. július 2-án rádió kapcsolat közben nyoma veszett Amelia Earhartnak.
2: Ő volt a világ egyik leghíresebb pilótanője, aki repülőgéppel próbálta körberepülni a Földet. Eltűnése máig a repülés egyik legnagyobb rejtélye.
3: És érdekes, hogy még ma is újabb és újabb elméletek születnek arról, mi történhetett vele.
2: Július 2-ához hivatalos ENSZ világnap nem kapcsolódik.
3: De talán ez is jó alkalom arra, hogy egy kicsit megálljunk, hiszen minden nap lehet egy saját ünnepünk.
2: Például a hála napja, a mosoly napja, vagy egyszerűen annak az ünnepe, hogy együtt lehetünk.
3: Tudtad, Andrea, gondoltál már arra, hogy ma, ami ma hétköznapinak tűnik, lehet, hogy 100 év múlva történelemkönyvbe kerül?
2: Ez nagyon igaz, lehet, hogy valaki éppen ma írja azt a történetet, amelyről egyszer majd az unokái mesélnek.
3: A panda egyszer talált egy régi zsebórát a padláson, megpróbálta felhúzni.
2: Az időt talán egy nagypapa, talán egy katona, talán egy szerelmes fiatalember, aki a találkozóra sietett.
3: A panda elmosolyodott és ezt mondta, a történelem nem a könyvekben kezdődik, hanem az emberek életében.

0: Igen.
1: Lehet, hogy a mai nap nem kerül be a történelemkönyvekbe,
0: de bekerülhet valakinek a szívébe, és néha ez sokkal fontosabb.
1: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját, mert még rengeteg érdekes történettel készülünk önöknek. Panda Rádió, mindannyiunk hangja.
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Chig, legjobb zenéjé.
1: Okay, ready? No.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
5: Panda Kuckó, a rovat támogatója a Profivet állatorvosi ambulancia, Magyar Kanizsak, Gesztenyefasor 90A. Mielőtt belevágnánk a mai témákba, szeretnénk megköszönni a Profivet állatorvosi ambulanciának, hogy támogatják a Panda Kuckót. A kedvencüknek állatorvosi segítségére van szüksége, keresék bizalommal a Profivet Magyar Kanizsán, a Gesztenyefasor 90A szám alatt. Telefonszámuk 063 529 142, vagy pedig 063 8 570 610 fokot, hát még azok, akik egész nap bundában vannak.
6: Pedig sokszor észre sem vesszük, hogy a kutyánk vagy a cicánk már túl melegedett, ők nem tudják elmondani, csak jeleznek.
5: Ha nagyon lihegnek, ha bágyadtak, ha nem akarnak mozogni, ha sokat keresik az árnyékot, akkor már érdemes odafigyelni.
6: És tudod, mi az egyik leggyakoribb hiba?
5: Hogy délben indulunk velük sétálni, pedig ilyenkor az aszfalt annyira felmelegszik, hogy akár a tappancsukat is megégetheti.
6: Van egy egyszerű szabály, ha a tenyerünket nem tudjuk 5 másodpercig a járdán tartani, akkor a kutyának is túl forró.
5: És ilyenkor inkább kora reggel vagy este sétálok, nekik is kellemesebb, nekünk is.
6: És a víz mindig legyen előttük friss víz, nem langyos, nem tegnapi, hanem tiszta és hűvös.
5: Sokan ilyenkor pancsoló medencét is tesznek a kertbe, a legtöbb kutya imádja, aki pedig nem szeret fürödni, annak már az is sokat segít, ha árnyékos helyen pihenhet.
6: És még valami, soha, de tényleg soha ne hagyjuk a kutyát vagy a macskát az autóban, még lehúzott ablaknál sem. Néhány perc alatt életveszélyesen felmelegedhet az utastér.
5: Zenobian, tudod, mit szeretek a kutyákban?
6: Mit?
5: Hogy teljesen megbíznak bennünk. Ők azt hiszik, mi tudjuk, mi a legjobb nekik, és ezért nekünk kell vigyázni rájuk.

0: pontosan, mert számukra mi vagyunk a család.
1: A panda egyik forró nyári napon látta, hogy a kutyája nem szaladgál úgy, mint máskor.
0: Nem hívta játékra, nem erőltette a sétát, leült mellé az árnyékba, friss vizet tett elé, és csak megsímogatta.
1: A kutyus ránézett, megcsúválta a farkát, mintha azt mondta volna, köszönöm, pontosan erre volt szükségem.
0: És azt hiszem, néha ennyi a szeretet, figyelni, észrevenni és ott lenni.
1: A Panda Kuckó rovat támogatója a Profivet Állatorvosi Ambulancia. Magyar Kanizsán találhatóak a Gesztenyefasor 90/A szám alatt. Telefonszámuk 063 529 142 vagy 063 8 570 616.
0: Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, hanem a család tagjai.
1: Most pedig jöjjön egy kis zene, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádióban az FM 103,5 MHz-en.

0: hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72 590. Villa Ankóra Palics, Európa.
1: Vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53.
3: 0-65. NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arengyelovo.
4: Ez volt a reklám.
5: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Panda Rádió.
5: Ez a Panda Rádió.
0: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
6: Zenobia, mondd csak, veled előfordult már, hogy napozás után nem leégtél, hanem apró piros pöttyök jelentek meg a bőrödön.
7: Igen, és először azt hittem, valami megcsépett, aztán kiderült, hogy a nap is tud meglepetést okozni.
6: Sokan nem is tudják, hogy létezik úgynevezett napallergia, pedig nyáron elég gyakori jelenség.
7: És fontos azt is tudni, hogy a napallergia nem mindig valódi allergia a szó klasszikus értelmében, leggyakrabban a bőr túlérzékeny reakciója az erős UV-sugárzásra.
6: Nagyobb az esélye azoknál, akiknek világos a bőrük,
7: vagy akik hosszabb idő után hirtelen sok napsütésnek teszik ki magukat, például egy téli időszak után, vagy a nyaralás első napjaiban.
6: Bizonyos gyógyszerek, kozmetikumok vagy illatszerek is érzékenyebbé tehetik a bőrt a napfényre, ezért mindig érdemes elolvasni a betegtájékoztatót.
7: És hogy milyen tünetei lehetnek, leggyakrabban apró piros kiütések jelennek meg.
6: Viszkedhet a bőr, előfordulhat égőérzés, apró hólyagok vagy
7: a vállakon, a mellkason vagy a nyakon jelentkezhetnek.
6: De mit tehetünk, ha ilyen tüneteket észlelünk, először is menjünk árnyékba.
7: Hűsítsük a bőrt hideg, de nem jeges borogatással.
6: Használhatunk illatanyagmentes hidratáló krémet vagy napozás utáni készítményt is.
7: És nagyon fontos a bőséges folyadékfogyasztás.
6: De sok esetben igen.
7: Délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűző napon.
6: Viseljünk világos, könnyű ruházatot, kalapot, és használjunk magas faktorszámú fényvédő krémet.
7: És mikor forduljunk orvoshoz, ha kiütések nagyon erősek?
6: Ha hólyagok jelennek meg?
7: Vagy ha a tünetek újra és újra visszatérnek?
6: Mindenki

0: mindenképpen érdemes bőrgyógyászhoz fordulni.
1: A panda egyszer egész délután a kertben dolgozott.
0: Este észrevette, hogy piros lett a karja, és viszketni kezdett.
1: Nem legyintett rá, bement a hűvös szobába, megitta a vizét, lehűtötte a bőrét, és másnap már kalapban indult ki a kertbe.
0: Mosolyogva csak ennyit mondott, a nap az egyik legjobb barátunk, de a barátokat is tisztelni kell.
1: Mert a napsütésre szükségünk van, jót tesz a hangulatunknak, és fontos szerepe van a D-vitamin képződésében is.
0: De a mértékletesség itt is nagyon fontos, figyeljünk a bőrünk jelzéseire, és vigyázzunk magunkra a legmelegebb napokban. Most pedig folytassuk a tiszta hangját, mert még sok érdekes témával és jó zenével készülünk önöknek.
2: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: 103.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.

0: Zenobia, te hiszel a horoszkópban?
1: Úgy mondanám, hogy nem várom tőle, hogy megmondja a jövőt, de néha olyan gondolatokat ad, amelyek pont jókor találnak meg.
0: Én is így vagyok vele, nem az a fontos, hogy mit írnak a csillagok, hanem hogy mit viszünk magunkkal belőle.
1: Na akkor nézzük meg, milyen gondolatokat üzennek már a csillagok.
0: Kosok ma tele lehetnek energiával.
1: De nem kell minden csatát megnyerni, néha a legnagyobb erő az, ha tudjuk, mikor érdemes mosolyogva tovább menni. A mai szerencse színük a piros.
0: Bikánk, ma a türelmük lehet a legnagyobb kincsük.
1: A jó dolgok nem mindig érkeznek gyorsan, de amikor megérkeznek, annál értékesebbek. És a nap színe a zöld.
0: Ikrek, ma egy beszélgetés egészen új irányba terelheti a napjukat.
1: Figyeljenek oda arra is, amit nem mondanak ki, néha a csend is válasz.
0: Ád és az otthon.
1: Ha régóta szeretnének felhívni valakit, ne halogassák tovább, a napszíne az ezüst.
0: Oroszlánok ma könnyen magukra vonhatják mások figyelmét.
1: De ne csak beszéljenek, hallgassanak is. Lehet, hogy valaki éppen önöknek szeretne valami fontosat elmondani, a szerencse színük az arany.
0: Szüzek, ma minden apró részlet számít.
1: Éppen a kis hibákban rejlik, a napszíne a bézs.
0: Mérlegek, ma érdemes egy kis időt saját magukra is szánni.
1: Nem önzés pihenni, hanem feltöltődés. A szerencse színük a világos kék.
0: Skorpiók, ma egy régi emlék új érzéseket hozhat elő.
1: Mosolyogjanak rajta, mert minden emlék hozzátett valamit ahhoz, akik ma önök. A napszíne a bordó.
0: Nyilasok, ma új lehetőség kopogtathat.
1: Ne féljenek ajtót nyitni neki, lehet, hogy valami egészen különleges kezdődik. A szerencse színük a narancssárga.
0: Babkok, ma a kitartásuk ismét meghozhatja a gyümölcsét.
1: Lassan haladni nem ugyanaz, mint egy helyben állni, a napszíne a barna.
0: Vízöntők, ma egy új ötletük sokakat meglephet.
1: Merjenek másképp gondolkodni, hiszen ettől különlegesek, a szerencse színük a türkiz.
0: Halak, ma a megérzéseik különösen erősek lehetnek.
1: Ha a szívük valamit súg, érdemes meghallgatni. A napszíne a levendula.
0: Zenobia, szerinted tényleg a csillagok irányítják az életünket?
1: Én inkább azt hiszem, a csillagok csak világítanak, az utat viszont nekünk kell bejárnunk.
0: A panda ma hajnalban felnézett az égre, látott rengeteg csillagot, de nem azt kereste, melyik mit üzen, hanem azt, hogy merre induljon.
1: És mosolyogva ezt mondta, a csillagok mutathatnak irányt, de a lépéseket mindig mi tesszük meg.
0: Reméljük találtak egy gondolatot, amely elkíséri önöket a mai napon.
1: És ne feledjék, a legszebb horoszkópot minden reggel mi magunk írjuk a döntéseinkkel.
0: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán az FM 103 egész
2: magata. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
3: 103.5
4: Feels good.
5: Makes me feel good.
6: It's my station, Panda Rádió.
7: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
8: Kati, mész pénztárba?
9: Én vásárló vagyok, de mehetek végül is.
8: A kolléganőnek szóltam, Kati!
9: Anikó vagyok, de most nem érek rá.
8: Mit csinálsz, pakolsz?
9: Igen, kutya eladát rakok ki.
8: Sokáig tart?
9: Az a Pannitól függ. Panni, gyere enni, hol vagy?
8: Akkor megyek én a pénztárba. Jó napot kívánok! Csak a fogkrém lesz.
9: Igen.
8: Ajándék rozmár fogkefét 2 fogkrémért.
9: Nem, köszönöm.
8: Biztos nem?
9: Nem.
8: Jó, ezért meg ne egyen.
9: Vegetáriánus vagyok.
8: Akciós a vegántus fürdő.
9: Nekem jó a csirkéből készült is. Fizethetek már végre?
8: Egy pillanat, valamitől nem tudom megnyitni a kasszát. Anikó! Na, szerintem valami uniós WC illatosító. Mindegyikre az van írva, hogy EU-de toilet vagy mi. Jó, hát akkor majd eljössz, azt megveszed magadnak, mert én nem tudom, de ha már itt

0: hogy a körülnézzek. Nyugi, nem szórom a pénzt. A múltkor is akciósan vettem 7000-ért ezt a kecsketeljes arckrémet. Meg. Mindig nem tudom, hogy hogy kell fölrakni.
1: Jó napot kívánok. Elnézést, merre vannak a betétek?
0: Anikó, a hölgy betétet keres.
1: Milyen méretben?
0: Szerintem extra nagy kell.
1: Nem, normál.
0: Azt mondja, jó neki a normál.
1: Ne haragudjon, miért kiabál?
0: Hagyjon engem, nagyon nehéz napom van.
1: Tényleg? Anikó, a betét a kolléganőjének kell.
0: Elnézést kérek, én hirtelen elkezdtem őszülni. Van valami hajfesték férfiaknak?
2: Van, de én inkább sampont ajánlanék.
1: Na most akkor végül is ön milyen olajat venne a barátnőjének?
0: Papája.
1: A barátnője fogja használni?
0: Nem, a papája.
1: Tehát a papa?
0: A papa, ja.
1: És akkor most ön elviszi?
0: A papaját nem, majd érte jön.
1: A barátnője?
0: Nem. A mamája.
2: Elnézést, kifizethetem végre ezt a nyomorult fogkrémet?
0: Már is, na, szűnye, köszönj, itt van. Szűnye, egy fogkrém, akciósan jó jobb a sampon.
2: Nem látja, hogy kopasz vagyok?
0: Van akciós ricinusolajos hajnövesztőm.
2: Elég nekem, amit a feleségem főz.
0: Akkor csak a fogkrém?
2: Igen.
0: 2-3 áráért?
2: Nem.
0: Na, mert már beütöttem. Anikó!
1: Jaj, te Lajos, ez nagyon jó. Tudod, mi ez? Ez ilyen érintés nélküli szappan.
2: Hát én biztos nem nyúlok hozzá.
1: Jaj, de jó, te a fa kivonat.
2: Te a fa. Margit, normális. Fánterem a teo. Hát az, hogy tavasszal kivirágzik a csésze, aztok egy másik ágról belenő a filter, vagy hol?
1: A teafa mindenféle irritáció ellen jó.
2: Irritáció ellen? Akkor veszünk, hétvégén jó lesz.
1: Miért hétvégén?
2: Nem akkor jön a mama.
0: Uram, tessék felvenni maszkot.
2: Ja, csak egy percre jönnék be.
0: Sajnálom, amíg nincsen egy maszk, nem tudjuk kiszolgálni.
2: Nem tudná ideadni az önét?
0: Hát jó, parancsoljon. Na, most nem jön be?
2: Már nem kell, maszkot akartam venni.
0: Manolka, ne nyújj semmihez, még egyszer nem szólok. Még egyszer nem
3: szólok. Vagy a,
0: tedd le, bébítat, most nem veszünk, van otthon pálinka. Gyere, veszünk babakalcsit, igen, pépeset, igen, a nagymamának. Nem, köleses banános nem veszünk, mert aztán nem hallom tőle a tévét.
3: Vagy a.
0: Igen, a nagyi kipukkantja a rugót a fotelből, igen.
3: Vagy.
2: Elhoztad a anyut vásárolni a üzletbe? Igen, megveszi neked a ennivalót? Igen. Nagyon szép autód. Anya meghozta a ernyőt, mert esik a eső, ugye? Hát te drága vagy, ahogy hívnak? Tóth Zsolt, hát nagyon szép neved. Hány éves vagy?
3: Mi vagy te, regisztrációs oldal, vénhülye?
2: Hát de drága vagy. Micsoda, egy rahat kölő.
0: Én vagy egy férfi, ma már ezt nem tudni.
1: Milyen termék az?
0: Nem tudom, a tévében mutatták.
1: Na de krém, vagy biotermék, vagy hajfesték?
0: Az, ilyen krém. Vagy biohajfesték.
1: Na most akkor melyik?
0: Azt hiszem gyógytea.
1: És mire jó?
0: Nem tudom, már maguk árulják.
1: Nem tudom, van ginseng,

0: tea, ezen nincs nő, van a Biovári ezüst kolloidos tőzegáfonya tea.
1: Az sem az, mert azt megjegyeztem volna.
0: Hát még van ez a fogyókúra tea.
1: Ez az. Na, ezt mondták, ez, hogy ilyet ne vegyek, mert nagyon rossz.
0: Júj, Lajos, van teljes kiörülésű gluténmentes kávé, instant.
2: Hogy instant?
0: Azonnal kész.
2: Ja, jó, na akkor nézzük. Hát én most kinyitottam, de még mindig nem lehet meginni. Ezsi, én veszek valami dezodort.
0: Golyós?
2: Nem, a hónom alá kéne. Elégettél! A múlt héten vettem itt azt a műfogsorragasztót.
0: És nem volt jó a protézishez?
2: De csak azóta se tudom kiszedni a poharból.
3: Elnézést, reggel óta itt állok ezzel az egy fokkrémmel.
1: Egy pillanat, na azt mondja, egy fokrém, akciós epilálókrémet.
3: Jó, hogy nem tangabugyit kínál.
1: Akkor csak a fogkrém lesz?
0: Igen.
1: Szatyrot számolhatok?
3: Hát, ha nem tudja, mennyi szatyra van, akkor érdemes megszámolni őket, igen?
1: Rozmár kártyája van.
3: Otthon felejtettem.
1: Akciós memória serkentőt.
3: Fizethetek végre?
1: Kártyával, készpénzzel.
3: Jó kedvel, bőséggel az anyádat.
1: Mobillal is tud fizetni.
3: Persze, hát hülye volnék odaadni a Galaxit egy fogkrémért. Itt a kártya.
1: Lehet érinteni. Még egyszer. Na, még egyszer.
3: Én érintem, de nem történik semmi.
1: Akciós potencia növelőt esetleg.
3: Fölösleges.
1: Az össze fölösleges.
3: Pedig nekem az, magukkal ugyanis már reggel óta tele van.
4: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
1: AMT Unija agent Svet kamena, mermer i granite iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
0: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
3: A legjobbat a legjobb helyről, Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com.
2: Na putu ste, čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš. Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
5: Zenobia, ugye te is észrevetted, hogy egészen más arcát mutatja most a Tisza. Igen, a napokban megálltam egy kicsit a partján, és az volt az első gondolatom, hogy mennyire visszahúzódott a víz.
6: Én is ezt láttam, olyan részek bukkannak elő, amelyek hónapokkal ezelőtt még teljesen vízborított.
5: És lassan már a homokpadok, vagy ahogy mi errefelé mondjuk, a porondok is egyre jobban látszanak.
6: Ennek az oka elsősorban a hosszú ideje tartó csapadékhiány és a rendkívüli hőség. Az elmúlt hetekben alig esett eső a Tisza vízgyűjtő területén, miközben a nagy meleg miatt a párolgás is sokkal erősebb.
5: Sokan azt gondolják, hogy a Tisza mindig ugyanannyi vizet hoz, pedig ez egy élő folyó, hol megárad, hol visszahúzódik, és most éppen az utóbbit látjuk.
6: Az alacsony vízállás nem csak látványos, a hajózásnak is nehezebb ilyenkor, a horgászoknak is alkalmazkodniuk kell, és a vízi élővilág számára sem könnyű ez az időszak.
5: Viszont van valami különleges is benne, a porondok ilyenkor olyanok, mintha a Tisza egy-egy apró szigetet ajándékozna nekünk. Sokan kisétálnak a partjukra, fotóznak, gyönyörködnek a tájban, persze csak óvatosan, mert a meder talaja helyenként süppedős is lehet.
6: Érdekes belegondolni, hogy néhány hónap múlva ugyanezeket a homokpadokat talán ismét teljesen elborítja a víz. A Tisza állandóan változik, talán éppen ettől olyan különleges.
5: Andrea, emlékszel, amikor tavasszal még arról beszélgettünk, milyen gyors a sodrás, most pedig ugyanott szinte nyugodtan ringatózik a víz.
6: Ez is azt mutatja, hogy a természetnek megvan a saját ritmusa, nekünk pedig meg kell tanulnunk együtt élni vele.
5: A panda tegnap este lesétált a Tiszához, nem szólt semmit, csak nézte a folyót. A nap lassan lebukott a horizont mögött, a víz aranyszínben csillogott.
6: A porondon néhány sirály pihent, a túlparton horgászok ültek csendben, minden nyugodtnak tűnt.
5: A panda ekkor mosolyogva csak ennyit mondott, a folyó nem attól szép, hogy mindig ugyanolyan, hanem attól, hogy mindig tud újat mutatni.
6: Ha tehetik, sétáljanak le a Tiszához, ezekben a napokban nézzék meg ezt a különleges arcát is.
5: És közben vigyázzunk rá, mert a Tisza nem csak egy folyó, hanem az otthonunk része.
6: Találkozunk legközelebb is itt a Tisza hangjában, ahol mindig közelebb hozzuk Önökhöz a Tisza történeteit.
4: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

0: Ség legjobb zenéi. Okay, ready? No. This is the station.
1: I'm Charlie XCX.
2: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
4: Zenóbia, mondd csak, van olyan város, ahová bármikor szívesen visszamennél?
5: Van bizony, és ma éppen egy ilyen helyre viszlek, egy városba, ahol a hegyek, a történelem és a természet úgy találkozik, hogy az ember már az első órában otthon érzi magát.
4: Na most már kíváncsi lettem, hová indulunk? Sokan csak áthaladnak rajta, Zlatibor felé pedig Užice önmagában is megír egy egész hétvégét.
5: Užice a Gyetinya folyó völgyében fekszik, hegyek ölelésében, már az odavezető út is gyönyörű, kanyarok, erdők, sziklák, az ember szinte minden kilométernél megállna egy fényképre.
4: És amikor megérkezünk, rögtön feltűnik, hogy ez a város egyszerre modern és történelmi.
5: Ha Užicében járunk, az első út szinte kötelezően az óvárhoz vezet.
4: A középkori város kilátást nyújt a városra és a hegyekre.
5: Naplementében különösen varázslatos.
4: A környék egyik legismertebb látványossága az Udon vasút, a Sárgani 8-as kis vasút.
5: Egy különleges hegyi vasútvonal, amely a rengeteg kanyar miatt egy 8-ast rajzol a hegyoldalba. Nem véletlenül a világ egyik legismertebb turisztikai vasútja.
4: A város közepén csordogáló folyó igazi találkozóhely.
5: A partján sétányok, hidak, padok és hangulatos kávézók várják a látogatókat. Nyáron este megtelik élettel.
4: Zenóbia, ha Užice, akkor nekem rögtön az Užiška prosciutto jut eszembe.
5: És milyen jól teszed! A füstölt csonka messze földön híres, mellé egy szelet helyi sajt, friss kenyér, ajvár, és már kész is a tökéletes uzsonna.
4: Persze a híres kompett lepényát sem szabad kihagyni, egyszerű étel, de fantasztikus ízekkel.
5: Tudod, mi tetszik még Užicében?
4: Mi?
5: Az emberek mosolyognak, segítenek, és olyan természetesen elegyednek szóba az emberrel, mintha régóta ismernének.
4: A panda is eljutott Užicébe, először csak rövid sétát tervezett.
5: Aztán egyszer csak azon kapta magát, hogy már órák óta barangol, megállt a várnál, leült a folyóparton, megivott egy kávét, beszélgetett a helyiekkel.
4: Amikor este hazafelé indult, csak ennyit mondott. A legjobb városok nem azok, ahol a legtöbb látnivaló van, hanem azok, ahonnan nehéz elindulni hazafelé.
5: Ha nyáron kirándulást terveznek és szeretnének egy helyet, ahol természet, történelem és vendégszeretet találkozik,
4: akkor Užice remek választás lehet, hogy csak egy napra indulnak, de az élmények sokkal tovább elkísérik majd önöket. Az Utazzunk Együtt rovatot hallották, most pedig utazzunk tovább együtt a Tisza hangjában, itt a Panda Rádió FM 103,5-es hullámhosszán.
3: Az Utazzunk Együtt rova támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
3: Zenobian, felteszek egy kérdést. Ha kint 38 fok van, te automatikusan a rövid ruhákat veszed elő?
4: Régebben igen, azt gondoltam, minél kevesebb ruha van rajtam, annál kevésbé lesz melegem. Aztán rájöttem, hogy ez nem mindig igaz.
3: Én is így vagyok velem, pedig érdekes módon a világ legmelegebb országaiban sokan éppen hosszú ruhát viselnek.
4: És nem véletlenül. A bő, világos, hosszú ruházat megvédi a bőrt a tűző napsütéstől, miközben a természetes anyagok jól szellőznek.
3: Szerintem erre nincs egyetlen jó választás, hogy most rövid vagy hosszú.
4: Pontosan. Ha árnyékban sétálunk, vagy a vízparton vagyunk, egy rövid nadrág vagy nyári ruha nagyon kényelmes lehet.
3: Ha viszont hosszabb időt töltünk a napon, egy könnyű len vagy pamut nadrág sokszor kellemes.
4: Hosszú ruha, pedig legalább ilyen fontos az anyaga.
3: A len, a pamut és a viszkóz remek választás nyáron, mert jól szellőznek és segítik a hőleadást.
4: A vastag, műszálas anyagok viszont könnyedebben bentartják a meleget.
3: A világos árnyalatok, például a fehér, a bézs vagy a pasztelszínek kevésbé melegszenek fel a napon.
4: A sötét ruhák elegánsak, de a nyári hőségben hamarabb átforrósodhatnak.
3: És még valami, nyáron a kalap nem csak divatos,
4: hanem nagyon hasznos is. Egy szalmakalap vagy egy könnyű sapka segíthet megvédeni az arcunkat és a fejünket az erős napsütéstől.
3: A panda egy reggel a szekrény előtt állt, az egyik kezében egy rövid nadrág, a másikban egy lenvászon nadrág.
4: Elmosolyodott, kinézett az ablakon, és megnéztem, milyen idő vár rá.
3: Aztán azt választotta, amiben egész nap jól érezhette magát, nem azt, ami éppen divatos volt.
4: És mielőtt elindult volna, ezt mondta. A legjobb ruha az, amelyben nem csak jól nézek ki, hanem jól is érzem magam.
3: A divat változik, a trendek jönnek, mennek.
4: De a legfontosabb, nyáron is ugyanaz marad. Öltözzünk az időjáráshoz, figyeljünk a bőrünk védelmére, és válasszunk olyan ruhát, amelyben önfeledten élvezhetjük a nyarat.
3: A divatpercek rovat ezzel véget ért, de hamarosan újabb érdekességgel folytatjuk a Tisza hangját.
2: A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: Awesome. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Honda Rádió.
1: Biztosítási percek. A biztosítási percek támogatója a DD Or biztosító. Mert a nyugodt utazás már az indulás előtt elkezdődik. Kedves hallgatóink, beköszöntött a nyár. Sokan készülnek nyaralásra, kirándulásra vagy külföldi utazásra. Ilyenkor általában mindenki a bőröndökkel, a szállással és a programokkal foglalkozik. Pedig van valami, amire legalább ennyire fontos gondolni, ez pedig az utasbiztosítás. Sokan úgy érzik velük, úgy sem történhet semmi. Pedig egy váratlan betegség, egy baleset vagy akár egy elveszett poggyász is könnyen megváltoztathatja a vakáció hangulatát. Külföldön az orvosi ellátás költsége gyakran nagyon magas lehet. Egy egyszerű vizsgálat vagy gyógyszer is jelentős kiadást jelenthet. Éppen ezért érdemes még indulás előtt gondoskodni a megfelelő védelemről. Az utasbiztosítás nem csak egészségügyi segítséget jelenthet. Sok esetben fedezetet nyújthat poggyászkár, járatkésés vagy más váratlan helyzet esetén is. Akár tengerpartra indulunk, akár városnézésre, akár egy hosszabb külföldi útra. A biztonság mindig jó útitárs. Egy kis gondolat a végére. A legjobb nyaralás az, amikor csak az élményekkel foglalkozunk, és nem kell aggódnunk a váratlan helyzetek miatt. Ezért érdemes már indulás előtt felkészülni. Ez volt a biztosítási percek. A rovat támogatója a DD Or biztosító. Mert az emlékeket hazahozni jó, a gondokat pedig jobb megelőzni. DD Or biztosító. A biztonság, amely elkíséri önt az utazás minden kilométerén. Panda Rádió. FM 103,5. Mindannyiunk hangja.

És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: a legjobbat a legjobb helyről, Kaprioló Bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló Bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniágentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniágent. Banackó Arengyelovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A.

0: Na putu ste? Čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš? Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Ez volt a reklám.
4: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: A jelenlegi időjárási viszonyokra és a jelentős megnövekedett ivóvízfogyasztásra való tekintettel a községi katasztrófa védelmi törzskar az alábbi felhívással fordul a lakossághoz. Kérik a közüzemi vízhálózat valamennyi felhasználóját, hogy az ivóvizet takarékosan, kizárólag rendeltetésszerű célokra használják. Ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy a folyamatos és a biztonságos vízellátás biztosított maradjon, valamint elegendő ivóvíz álljon rendelkezésre minden lakos alapvető szükségleteinek kielégítésére. A jelenlegi helyzetben kérik lehetőség szerint mellőzzék az ivóvíz felhasználását udvarok, kertek és mezőgazdasági területek öntözésére, gyümölcsösök öntözésére, magánivó víztárolók, medencék és egyéb hasonló létesítmények feltöltésére, amennyiben a vízellátás biztonsága veszélybe kerül, vízfogyasztási korlátozások bevezetésére is sor kerülhet. A községi katasztrófavédelmi törzskar kéri a lakosságot, hogy a felelősség teljesen körültekintően és egymás iránti szolidaritással járjonak el, hogy a folyamatos ivóvízellátás mindenki számára biztosítható legyen. Köszönik az együttműködésüket és megértésüket. Bírságra számíthatnak azok a negyedik kategóriába tartozó járművek tulajdonosai, illetve használói, akik az autópálya díjat nem elektronikus úton fizetik meg. A szerbiai útjai közvállalat korábban bejelentette, hogy a jogszabály teljes körű alkalmazását elhalasztja mostanáig annak érdekében, hogy átmeneti időszakot és technikai támogatást biztosítson minden érintett felhasználó számára. A jogszabály megsértése esetén a jogi személyekre 500 ezer és 2 millió dinár közötti pénzbírságot szabhatnak ki, míg jogi személy felelős képviselőjét 10 ezer és 100 ezer dinár közötti bírsággal sújthatják. A tehergépjárművek számára a kötelező használat az idei év január 1-én lépett hatályba. Július 31-ig meghosszabbították a NISZ működési engedélyét. Az újabb 30 napos engedély lehetővé teszi a szerbiai kőolajipari vállalat számára a munka folytatását, azaz a nyersolaj feldolgozását a pancsovai finomítóban. Mindez a globális energiaválságban különösen jelentős, közölte Instagram oldalán Dubravka Djedovic Handanovic, energiaügyi miniszter, aki szerint a működési engedély meghosszabbítása kulcsfontosságú a szerbiai piac zavartalan ellátása érdekében. A Köztársasági Statisztikai Hivatal legfrissebb becslése szerint Szerbiának 6.849.901 lakosa volt 2025-ben. A népesség 51,3%-kal nő, számuk meghaladja a 3,36 milliót, míg a férfiak aránya 48,7%, vagyis közel 3,19 millióan élnek az országban. A hivatal lakosságszámra vonatkozó becsléseket életkor, nem és település típus szerint bontásba is közzétette, regionális, körzeti, valamint városi és községi szinten. Csökkent a születések száma. Szerbia területén 1362-vel kevesebb gyermek született 2025-ben, mint 2024-ben, ugyanakkor az elhalálozások száma is csökkent 2983-mal. A Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai szerint az országban 59.483 csecsemő jött a világra tavaly, míg az elhunytak száma 95.247 volt. Ez azt jelenti, hogy a természetes népszaporulat 2025-ben mínusz 35.764 fő volt. A negatív népszaporulat húzamosabb ideje jelen van Szerbiában. 2016 és 2025 között csak a születések és az elhalálozások számbeli különbsége miatt 434.948 személlyel csökkent az ország lakossága. Kevesebben haltak meg közúti balesetekben Szerbiában az év első felében. Az Országos Közlekedési Rendőrség adatai szerint 2026 első 6 hónapjában 185 ember vesztette életét a közutakon, ami 42-vel kevesebb, mint egy évvel korábban. A hatóság szerint ezzel folytatódik a tavaly kezdődött kedvező tendencia, amikor történelmi mélypontra csökkent a halálos közlekedési balesetek száma. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az eredmények ellenére nincs helye elégedettségnek. A közlekedők figyelmét arra hívják fel, hogy a szabályok betartása és a folyamatos körültekintés elengedhetetlen a balesetek megelőzéséhez. A nyári utazási szezon kezdetén elindult a Vezess ki pihenten közlekedésbiztonsági kampány is.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Vezess ki pihenten címmel indult a Szerb Köztársaság Biztonsági Ügynökség nyári kampánya. A kezdeményezés fő üzenete, hogy a járművezetők 2 óránként tartsanak legalább 15 perces pihenőt, ezzel csökkentve a fáradtság okozta balesetek kockázatát. 2025. júniusában, júliusában és augusztusában összesen 128 ember vesztette életét, míg mintegy 5600-an megsérültek közúti balesetekben Szerbiában. A szakemberek szerint a nyári időszakban megnövekedik a forgalom, különösen az országon áthaladó tranzitforgalom, mivel Szerbia fontos útvonal Görögország, Montenegró, Törökország és más népszerű úti célok felé, ezért jelentősen hozzájárul a balesetek számának emelkedéséhez.
0: Időjárás.
3: Az előző napok kánikulájához képest valamelyest csökken a hőmérséklet. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 19, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. Helyenként zivatarok alakulhatnak ki esővel, mennydörgéssel, villámlással. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 161, Zentánál 235 cm magas. A mai napon kettős fronti hatás várható, így nehéz nap vár a frontérzékenyekre. Fejfájás, migrén, görcsös panaszok egyaránt előfordulhatnak. A hőség ugyan jelentősen mérséklődik, de nagy lesz a füllettség, ami elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg. Keringési panaszok, vérnyomásingadozás, szív problémák, rosszullét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktus és a stroke esélye. Általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság. Záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmával küzdők panaszai. Így lehetőleg ők ezeket az időszakokat töltsék zárt térben. A naposabb tájakon UV-sugárzás 10 és 16 óra között erős, nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: Állásajánlat. A Palicsi Villa Ankora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni, ha fontos, önnek a gondoskodás, ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk, barátságos munkakörnyezet, összetartó csapat, úti költség térítés, versenyképes munkafeltételek, jelentkezés 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.
3: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdó, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
4: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
5: Ez volt a reklám.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Továbbra is tart a nyári hőség, a meteorológusok szerint a következő napokban is igazi nyári időre számíthatunk. A délutáni órákban sok helyen 34 és 38 Celsius fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A szakemberek azt kérik, hogy fogyasszunk elegendő folyadékot, 11 és 16 óra között lehetőleg kerüljük a tűzőnapot, és figyeljünk az idősekre, a gyermekekre, valamint a házi állatokra is. Alacsony a Tisza vízállása, a tartós csapadékhiány miatt a Tisza vízszintje továbbra is az átlagosnál alacsonyabb. Több helyen már homokpadok is láthatóvá váltak, ezért a vízi közlekedésben fokozott figyelemre van szükség. A horgászok és a kirándulók számára ugyanakkor különleges látvány nyújt a folyó nyári arca. Indul a nyári utazási csúcsidőszak. Július elején egyre többen indulnak nyaralni, a közlekedési szakemberek arra kérik az autósokat, hogy hosszabb utazás előtt ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és a nagy melegben két óránként tartsanak pihenőt. Vigyázzunk kedvenceinkre, a forró aszfalt komoly veszélyt jelenthet a kutyák mancsára. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a sétákat inkább a kora reggeli vagy az esti órákra időzítsük, és mindig legyen friss ivóvíz az állatok számára. Beköszöntött a dinnye szezon. Egyre több helyen kapható a friss görög és sárga dinnye. A dietetikusok szerint a dinnye magas víztartalma miatt kiváló választás, a nyári melegben ráadásul vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdag. Nyáron a méhekre is figyeljünk, a virágzó növényeknek köszönhetően most különösen sok méh dolgozik. A természetvédők arra kérik a lakosságot, hogyha lehet, kerüljék a virágzó kertek permetezését nappal, ezzel is segítve a beporzó rovarok védelmét. Fotókiállítás nyílik Zentán. Csütörtökön este 18 órakor nyílik meg a zentai kis zsinagógában a Kilincsek a múltkor néma szemtanúi című fotókiállítás. Paksi Zoltán különleges felvételei a régi épületek kilincsein keresztül idézik meg a múlt hangulatát. Nyári tábor Felsőhegyen, nagy sikerrel zajlik a Felsőhegyi Művelődési Otthonban, erre Varjál Gombot elnevezésű gyermektábor. A résztvevő fiatalok játékos formában sajátíthatják el a varrás alapjait, miközben kézügyességüket és kreativitásukat is fejleszték. Korábban érkeznek a kukásautók Zentán, a nagy nyári hőség miatt júliusban és augusztusban egy órával korábban kezdik meg a hulladék elszállítását Zentán. A lakosokat arra kérik, hogy a szemeteseket időben helyezzék ki az utcára. Ismét fogyasztható a csapvíz Csantavéren, jó hír érkezett Csantavérről. A legfrissebb vízvizsgálatok alapján ismét megfelelő minőségű az ivóvíz, így a csapvíz újra biztonságosan fogyasztható. Továbbra is hőségriasztás van érvényben. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet ismét figyelmeztetést adott ki a rendkívüli meleg miatt. A szakemberek azt javasolják, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, kerülje a tűző napot a déli órákban, és különösen figyeljen az idősekre, a gyermekekre és a házi állatokra. Megkezdődött az aratás időszaka. A vajdasági földeken egyre több helyen dolgoznak kombájok, a közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel vezetniük, hiszen a mezőgazdasági gépek gyakran jelennek meg a közutakon is. Panda Radar, képben a világgal.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel, Zenta.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Ez volt a reklám.

0: határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáit teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hideg üdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyelovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.

0: عزیزم.
1: عزیزم بریم آهنگ تو بسازیم، زود باش.

Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása háziállatok részére, háziállatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.

0: fél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A jelenlegi időjárási viszonyokra és a jelentős megnövekedett ivóvízfogyasztásra való tekintettel a községi katasztrófa védelmi törzskar az alábbi felhívással fordul a lakossághoz. Kérik a közüzemi vízhálózat valamennyi felhasználóját, hogy az ivóvizet takarékosan, kizárólag rendeltetésszerű célokra használják. Ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy a folyamatos és a biztonságos vízellátás biztosított maradjon, valamint elegendő ivóvíz álljon rendelkezésre minden lakos alapvető szükségleteinek kielégítésére. A jelenlegi helyzetben kérik lehetőség szerint mellőzzék az ivóvíz felhasználását udvarok, kertek és mezőgazdasági területek öntözésére, gyümölcsösök öntözésére, magánivó víztárolók, medencék és egyéb hasonló létesítmények feltöltésére. Amennyiben a vízellátás biztonsága veszélybe kerül, vízfogyasztási korlátozások bevezetésére is sor kerülhet. A községi katasztrófavédelmi törzskar kéri a lakosságot, hogy a felelősség teljesen körültekintően és egymás iránti szolidaritással járjanak el, hogy a folyamatos ivóvízellátás mindenki számára biztosítható legyen. Köszönik az együttműködésüket és megértésüket. Bírságra számíthatnak azok a negyedik kategóriába tartozó járművek tulajdonosai, illetve használói, akik az autópálya díjat nem elektronikus úton fizetik meg. A szerbiai útjai közvállalat korábban bejelentette, hogy a jogszabály teljes körű alkalmazását elhalasztja mostanáig annak érdekében, hogy átmeneti időszakot és technikai támogatást biztosítson minden érintett felhasználó számára. A jogszabály megsértése esetén a jogi személyekre 500 ezer és 2 millió dinár közötti pénzbírságot szabhatnak ki, míg jogi személy felelős képviselőjét 10 ezer és 100 ezer dinár közötti bírsággal sújthatják. A tehergépjárművek számára a kötelező használat az idei év január 1-én lépett hatályba. Július 31-ig meghosszabbították a NISZ működési engedélyét. Az újabb 30 napos engedély lehetővé teszi a szerbiai kőolajipari vállalat számára a munka folytatását, azaz a nyersolaj feldolgozását a pancsovai finomítóban. Mindez a globális energiaválságban különösen jelentős, közölte Instagram oldalán Dubravka Djedovic Handanovic, energiaügyi miniszter, aki szerint a működési engedély meghosszabbítása kulcsfontosságú a szerbiai piac zavartalan ellátása érdekében. A Köztársasági Statisztikai Hivatal legfrissebb becslése szerint Szerbiának 6.549.901 lakosa volt 2025-ben. A népesség 51,3%-kal nő, számuk meghaladja a 3,36 milliót, míg a férfiak aránya 48,7%, vagyis közel 3,19 millióan élnek az országban. A hivatal lakosságszámra vonatkozó becsléseket életkor, nem és település típus szerint bontásba is közzétette, regionális, körzeti, valamint városi és községi szinten. Csökkent a születések száma. Szerbia területén 1362-vel kevesebb gyermek született 2025-ben, mint 2024-ben. Ugyanakkor az elhalálozások száma is csökkent 2983-mal. A Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai szerint az országban 59.483 csecsemő jött a világra tavaly, míg az elhunytak száma 95.247 volt. Ez azt jelenti, hogy a természetes népszaporulat 2025-ben mínusz 35.764 fő volt. A negatív népszaporulat húzamosabb ideje jelen van Szerbiában. 2016 és 2025 között csak a születések és az elhalálozások számbeli különbsége miatt 434.948 személlyel csökkent az ország lakossága. kevesebben haltak meg közúti balesetekben Szerbiában az év első felében. Az Országos Közlekedési Rendőrség adatai szerint 2026 első 6 hónapjában 185 ember vesztette életét a közutakon, ami 42-vel kevesebb, mint egy évvel korábban. A hatóság szerint ezzel folytatódik a tavaly kezdődött kedvező tendencia, amikor történelmi mélypontra csökkent a halálos közlekedési balesetek száma. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az eredmények ellenére nincs helye elégedettségnek. A közlekedők figyelmét arra hívják fel, hogy a szabályok betartása és a folyamatos körültekintés elengedhetetlen a balesetek megelőzéséhez. A nyári utazási szezon kezdetén elindult a Vezess kipihenten közlekedésbiztonsági kampány is.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Vezess kipihenten címmel indult a Szerb Köztársaság Biztonsági Ügynökség nyári kampánya. A kezdeményezés fő üzenete, hogy a járművezetők 2 óránként tartsanak legalább 15 perces pihenőt, ezzel csökkentve a fáradtság okozta balesetek kockázatát. 2025. júniusában, júliusában és augusztusában összesen 128 ember vesztette életét, míg mintegy 5600-an megsérültek közúti balesetekben Szerbiában. A szakemberek szerint a nyári időszakban megnövekedik a forgalom, különösen az országon áthaladó tranzitforgalom, mivel Szerbia fontos útvonal Görögország, Montenegró, Törökország és más népszerű úti célok felé, ezért jelentősen hozzájárul a balesetek számának emelkedéséhez.
0: Időjárás.
2: Az előző napok kánikulájához képest valamelyest csökken a hőmérséklet. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 19, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. Helyenként zivatarok alakulhatnak ki esővel, mennydörgéssel, villámlással. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 161, Zentánál 235 cm magas. A mai napon kettős fronti hatás várható, így nehéz nap vár a frontérzékenyekre. Fejfájás, migrén, görcsös panaszok egyaránt előfordulhatnak. A hőség ugyan jelentősen mérséklődik, de nagy lesz a füllettség, ami elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, szív problémák, rosszul lét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktus és a stroke esélye. Általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság. Záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmával küzdők panaszai. Így lehetőleg ők ezeket az időszakokat töltsék zárt térben. A naposabb tájakon UV-sugárzás 10 és 16 óra között erős, nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdó, prémium minőség. Azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
4: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
5: Ez volt a reklam.

0: a legjobbat a legjobb helyről, Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Hit music.
1: Hit music.
2: Hit music.
0: Panda Rádió.

állásajánlat. A Palicsi Villa Ankora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni. Ha fontos, önnek a gondoskodás. Ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk. Barátságos munkakörnyezet. Összetartó csapat. Úti költség térítés. Versenyképes munkafeltételek. Jelentkezés 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ankora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.

0: aqui.
1: Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Továbbra is tart a nyári hőség, a meteorológusok szerint a következő napokban is igazi nyári időre számíthatunk. A délutáni órákban sok helyen 34 és 38 Celsius fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A szakemberek azt kérik, hogy fogyasszunk elegendő folyadékot, 11 és 16 óra között lehetőleg kerüljük a tűzőnapot, és figyeljünk az idősekre, a gyermekekre, valamint a házi állatokra is. Alacsony a Tisza vízállása, a tartós csapadékhiány miatt a Tisza vízszintje továbbra is az átlagosnál alacsonyabb. Több helyen már homokpadok is láthatóvá váltak, ezért a vízi közlekedésben fokozott figyelemre van szükség. A horgászok és a kirándulók számára ugyanakkor különleges látvány nyújt a folyó nyári arca. Indul a nyári utazási csúcsidőszak. Július elején egyre többen indulnak nyaralni, a közlekedési szakemberek arra kérik az autósokat, hogy hosszabb utazás előtt ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és a nagy melegben két óránként tartsanak pihenőt. Vigyázzunk kedvenceinkre, a forró aszfalt komoly veszélyt jelenthet a kutyák mancsára. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a sétákat inkább a kora reggeli vagy az esti órákra időzítsük, és mindig legyen friss ivóvíz az állatok számára. Beköszöntött a dinnye szezon. Egyre több helyen kapható a friss görög és sárga dinnye. A dietetikusok szerint a dinnye magas víztartalma miatt kiváló választás, a nyári melegben, ráadásul vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdag. Nyáron a méhekre is figyeljünk, a virágzó növényeknek köszönhetően most különösen sok méh dolgozik. A természetvédők arra kérik a lakosságot, hogyha lehet, kerüljék a virágzó kertek permetezését nappal, ezzel is segítve a beporzó rovarok védelmét. Fotókiállítás nyílik Zentán. Csütörtökön este 18 órakor nyílik meg a zentai kis zsinagógában a Kilincsek a múltkor néma szemtanúi című fotókiállítás. Paksi Zoltán különleges felvételei a régi épületek kilincsein keresztül idézik meg a múlt hangulatát. Nyári tábor Felsőhegyen, nagy sikerrel zajlik a Felsőhegyi Művelődési Otthonban, erre Varjál Gombot elnevezésű gyermektábor. A résztvevő fiatalok játékos formában sajátíthatják el a varrás alapjait, miközben kézügyességüket és kreativitásukat is fejleszték. Korábban érkeznek a kukásautók Zentán, a nagy nyári hőség miatt júliusban és augusztusban egy órával korábban kezdik meg a hulladék elszállítását Zentán. A lakosokat arra kérik, hogy a szemeteseket időben helyezzék ki az utcára. Ismét fogyasztható a csapvíz Csantavéren, jó hír érkezett Csantavérről. A legfrissebb vízvizsgálatok alapján ismét megfelelő minőségű az ivóvíz, így a csapvíz újra biztonságosan fogyasztható. Továbbra is hőségriasztás van érvényben. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet ismét figyelmeztetést adott ki a rendkívüli meleg miatt. A szakemberek azt javasolják, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, kerülje a tűző napot a déli órákban, és különösen figyeljen az idősekre, a gyermekekre és a házi állatokra. Megkezdődött az aratás időszaka. A vajdasági földeken egyre több helyen dolgoznak kombájok, a közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel vezetniük, hiszen a mezőgazdasági gépek gyakran jelennek meg a közutakon is. Panda Radar, képben a világgal.

0: Júliusi kínálatunkkal zentai rommelőzletben lazúrfesték sima 2,5 liter 1300 dinár darabja, lazúrfesték fényes 2,5 liter 1350 dinár darabja, zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös 779 dinár darabja, építési fólia 170 dinár kilogramja, Petőfi Sándor 37 zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.

Panta Radio Kanjiža.

0: tár felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáé teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hideg üdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelő hely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkből.tv

0: Adam and.
1: Hit music.

0: hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
2: A jelenlegi időjárási viszonyokra és a jelentős megnövekedett ivóvízfogyasztásra való tekintettel a községi katasztrófa védelmi törzskar az alábbi felhívással fordul a lakossághoz. Kérik a közüzemi vízhálózat valamennyi felhasználóját, hogy az ivóvizet takarékosan, kizárólag rendeltetésszerű célokra használják. Ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy a folyamatos és a biztonságos vízellátás biztosított maradjon, valamint elegendő ivóvíz álljon rendelkezésre minden lakos alapvető szükségleteinek kielégítésére. A jelenlegi helyzetben kérik lehetőség szerint mellőzzék az ivóvíz felhasználását udvarok, kertek és mezőgazdasági területek öntözésére, gyümölcsösök öntözésére, magánivó víztárolók, medencék és egyéb hasonló létesítmények feltöltésére. Amennyiben a vízellátás biztonsága veszélybe kerül, vízfogyasztási korlátozások bevezetésére is sor kerülhet. A községi katasztrófavédelmi törzskar kéri a lakosságot, hogy a felelősség teljesen körültekintően és egymás iránti szolidaritással járjonak el, hogy a folyamatos ivóvízellátás mindenki számára biztosítható legyen. Köszönik az együttműködésüket és megértésüket! Bírságra számíthatnak azok a negyedik kategóriába tartozó járművek tulajdonosai, illetve használói, akik az autópálya díjat nem elektronikus úton fizetik meg. A szerbiai útjai közvállalat korábban bejelentette, hogy a jogszabály teljes körű alkalmazását elhalasztja mostanáig annak érdekében, hogy átmeneti időszakot és technikai támogatást biztosítson minden érintett felhasználó számára. A jogszabály megsértése esetén a jogi személyekre 500 ezer és 2 millió dinár közötti pénzbírságot szabhatnak ki, míg jogi személy felelős képviselőjét 10 ezer és 100 ezer dinár közötti bírsággal sújthatják. A tehergépjárművek számára a kötelező használat az idei év január 1-én lépett hatályba. Július 31-ig meghosszabbították a NISZ működési engedélyét. Az újabb 30 napos engedély lehetővé teszi a szerbiai kőolajipari vállalat számára a munka folytatását, azaz a nyersolaj feldolgozását a pancsovai finomítóban. Mindez a globális energiaválságban különösen jelentős, közölte Instagram oldalán Dubravka Djedovic Handanovic, energiaügyi miniszter, aki szerint a működési engedély meghosszabbítása kulcsfontosságú a szerbiai piac zavartalan ellátása érdekében. A Köztársasági Statisztikai Hivatal legfrissebb becslése szerint Szerbiának 6.849.901 lakosa volt 2025-ben. A népesség 51,3%-kal nő, számuk meghaladja a 3,36 milliót, míg a férfiak aránya 48,7%, vagyis közel 3,19 millióan élnek az országban. A hivatal lakosságszámra vonatkozó becsléseket életkor, nem és település típus szerint bontásba is közzétette, regionális, körzeti, valamint városi és községi szinten. Csökkent a születések száma. Szerbia területén 1362-vel kevesebb gyermek született 2025-ben, mint 2024-ben, ugyanakkor az elhalálozások száma is csökkent 2983-mal. A Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai szerint az országban 59.483 csecsemő jött a világra tavaly, míg az elhunytak száma 95.247 volt. Ez azt jelenti, hogy a természetes népszaporulat 2025-ben mínusz 35.764 fő volt. A negatív népszaporulat húzamosabb ideje jelen van Szerbiában. 2016 és 2025 között csak a születések és az elhalálozások számbeli különbsége miatt 434.948 személlyel csökkent az ország lakossága. kevesebben haltak meg közúti balesetekben Szerbiában az év első felében. Az Országos Közlekedési Rendőrség adatai szerint 2026 első 6 hónapjában 185 ember vesztette életét a közutakon, ami 42-vel kevesebb, mint egy évvel korábban. A hatóság szerint ezzel folytatódik a tavaly kezdődött kedvező tendencia, amikor történelmi mélypontra csökkent a halálos közlekedési balesetek száma. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az eredmények ellenére nincs helye elégedettségnek. A közlekedők figyelmét arra hívják fel, hogy a szabályok betartása és a folyamatos körültekintés elengedhetetlen a balesetek megelőzéséhez. A nyári utazási szezon kezdetén elindult a Vezess ki pihenten közlekedésbiztonsági kampány is.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Vezess ki pihenten címmel indult a Szerb Köztársaság Biztonsági Ügynökség nyári kampánya. A kezdeményezés fő üzenete, hogy a járművezetők 2 óránként tartsanak legalább 15 perces pihenőt, ezzel csökkentve a fáradtság okozta balesetek kockázatát. 2025. júniusában, júliusában és augusztusában összesen 128 ember vesztette életét, míg mintegy 5600-an megsérültek közúti balesetekben Szerbiában. A szakemberek szerint a nyári időszakban megnövekedik a forgalom, különösen az országon áthaladó tranzitforgalom, mivel Szerbia fontos útvonal Görögország, Montenegró, Törökország és más népszerű úti célok felé, ezért jelentősen hozzájárul a balesetek számának emelkedéséhez.
0: Időjárás.
2: Az előző napok kánikulájához képest valamelyest csökken a hőmérséklet. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 19, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. Helyenként zivatarok alakulhatnak ki esővel, mennydörgéssel, villámlással. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 161, Zentánál 235 cm magas. A mai napon kettős fronti hatás várható, így nehéz nap vár a frontérzékenyekre. Fejfájás, migrén, görcsös panaszok egyaránt előfordulhatnak. A hőség ugyan jelentősen mérséklődik, de nagy lesz a füllettség, ami elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg. Keringési panaszok, vérnyomásingadozás, szív problémák, rosszul lét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktus és a stroke esélye. Általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság. Záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmával küzdők panaszai. Így lehetőleg ők ezeket az időszakokat töltsék zárt térben. A naposabb tájakon UV-sugárzás 10 és 16 óra között erős, nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije. Odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
4: Ez volt a

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: a legjobbat a legjobb helyről, Kaprioló Bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló Bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
2: Állásajánlat. A Palicsi Villa Ankora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni. Ha fontos, önnek a gondoskodás. Ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk. Barátságos munkakörnyezet. Összetartó csapat. Úti költségtérítés. Versenyképes munkafeltételek. Jelentkezés. 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ankora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jeseni, proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 50 3065.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat. A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90/A, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
3: Ezvoda.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A jelenlegi időjárási viszonyokra és a jelentős megnövekedett ivóvízfogyasztásra való tekintettel a községi katasztrófavédelmi törzskar az alábbi felhívással fordul a lakossághoz. Kérik a közüzemi vízhálózat valamennyi felhasználóját, hogy az ivóvizet takarékosan, kizárólag rendeltetésszerű célokra használják. Ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy a folyamatos és a biztonságos vízellátás biztosított maradjon, valamint elegendő ivóvíz álljon rendelkezésre minden lakos alapvető szükségleteinek kielégítésére. A jelenlegi helyzetben kérik lehetőség szerint mellőzzék az ivóvíz felhasználását udvarok, kertek és mezőgazdasági területek öntözésére, gyümölcsösök öntözésére, magánivó víztárolók, medencék és egyéb hasonló létesítmények feltöltésére, amennyiben a vízellátás biztonsága veszélybe kerül, vízfogyasztási korlátozások bevezetésére is sor kerülhet. A községi katasztrófavédelmi törzskar kéri a lakosságot, hogy a felelősség teljesen körültekintően és egymás iránti szolidaritással járjonak el, hogy a folyamatos ivóvízellátás mindenki számára biztosítható legyen. Köszönik az együttműködésüket és megértésüket. Bírságra számíthatnak azok a negyedik kategóriába tartozó járművek tulajdonosai, illetve használói, akik az autópálya díjat nem elektronikus úton fizetik meg. A szerbiai útjai közvállalat korábban bejelentette, hogy a jogszabály teljes körű alkalmazását elhalasztja mostanáig annak érdekében, hogy átmeneti időszakot és technikai támogatást biztosítson minden érintett felhasználó számára. A jogszabály megsértése esetén a jogi személyekre 500 ezer és 2 millió dinár közötti pénzbírságot szabhatnak ki, míg jogi személy felelős képviselőjét 10 ezer és 100 ezer dinár közötti bírsággal sújthatják. A tehergépjárművek számára a kötelező használat az idei év január 1-én lépett hatályba. Július 31-éig meghosszabbították a NISZ működési engedélyét. Az újabb 30 napos engedély lehetővé teszi a szerbiai kőolajipari vállalat számára a munka folytatását, azaz a nyersolaj feldolgozását a pancsovai finomítóban. Mindez a globális energiaválságban különösen jelentős, közölte Instagram oldalán Dubravka Djedovic Handanovic, energiaügyi miniszter, aki szerint a működési engedély meghosszabbítása kulcsfontosságú a szerbiai piac zavartalan ellátása érdekében. A Köztársasági Statisztikai Hivatal legfrissebb becslése szerint Szerbiának 6.549.901 lakosa volt 2025-ben. A népesség 51,3%-kal nő, számuk meghaladja a 3,36 milliót, míg a férfiak aránya 48,7%, vagyis közel 3,19 millióan élnek az országban. A hivatal lakosságszámra vonatkozó becsléseket életkor, nem és település típus szerint bontásba is közzétette, regionális, körzeti, valamint városi és községi szinten. Csökkent a születések száma. Szerbia területén 1362-vel kevesebb gyermek született 2025-ben, mint 2024-ben, ugyanakkor az elhalálozások száma is csökkent 2983-mal. A Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai szerint az országban 59.483 csecsemő jött a világra tavaly, míg az elhunytak száma 95.247 volt. Ez azt jelenti, hogy a természetes népszaporulat 2025-ben mínusz 35.764 fő volt. A negatív népszaporulat húzamosabb ideje jelen van Szerbiában. 2016 és 2025 között csak a születések és az elhalálozások számbeli különbsége miatt 434.948 személlyel csökkent az ország lakossága. Kevesebben haltak meg közúti balesetekben Szerbiában az év első felében. Az Országos Közlekedési Rendőrség adatai szerint 2026 első 6 hónapjában 185 ember vesztette életét a közutakon, ami 42-vel kevesebb, mint egy évvel korábban. A hatóság szerint ezzel folytatódik a tavaly kezdődött kedvező tendencia, amikor történelmi mélypontra csökkent a halálos közlekedési balesetek száma. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az eredmények ellenére nincs helye elégedettségnek. A közlekedők figyelmét arra hívják fel, hogy a szabályok betartása és a folyamatos körültekintés elengedhetetlen a balesetek megelőzéséhez. A nyári utazási szezon kezdetén elindult a Vezess ki pihenten közlekedésbiztonsági kampány is.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Vezess ki pihenten címmel indult a Szerb Köztársaság Biztonsági Ügynökség nyári kampánya. A kezdeményezés fő üzenete, hogy a járművezetők 2 óránként tartsanak legalább 15 perces pihenőt, ezzel csökkentve a fáradtság okozta balesetek kockázatát. 2025. júniusában, júliusában és augusztusában összesen 128 ember vesztette életét, míg mintegy 5600-an megsérültek közúti balesetekben Szerbiában. A szakemberek szerint a nyári időszakban megnövekedik a forgalom, különösen az országon áthaladó tranzitforgalom, mivel Szerbia fontos útvonal Görögország, Montenegró, Törökország és más népszerű úti célok felé, ezért jelentősen hozzájárul a balesetek számának emelkedéséhez.
0: Időjárás.
2: Az előző napok kánikulájához képest valamelyest csökken a hőmérséklet. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 19, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. Helyenként zivatarok alakulhatnak ki esővel, mennydörgéssel, villámlással. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 161, Zentánál 235 cm magas. A mai napon kettős fronti hatás várható, így nehéz nap vár a frontérzékenyekre. Fejfájás, migrén, görcsös panaszok egyaránt előfordulhatnak. A hőség ugyan jelentősen mérséklődik, de nagy lesz a füllettség, ami elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, szív problémák, rosszul lét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktus és a stroke esélye. Általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság. Záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmával küzdők panaszai. Így lehetőleg ők ezeket az időszakokat töltsék zárt térben. A naposabb tájakon UV-sugárzás 10 és 16 óra között erős, nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Baneckó Arangyalovó.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Továbbra is tart a nyári hőség, a meteorológusok szerint a következő napokban is igazi nyári időre számíthatunk. A délutáni órákban sok helyen 34 és 38 Celsius fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A szakemberek azt kérik, hogy fogyasszunk elegendő folyadékot, 11 és 16 óra között lehetőleg kerüljük a tűzőnapot, és figyeljünk az idősekre, a gyermekekre, valamint a házi állatokra is. Alacsony a Tisza vízállása, a tartós csapadékhiány miatt a Tisza vízszintje továbbra is az átlagosnál alacsonyabb. Több helyen már homokpadok is láthatóvá váltak, ezért a vízi közlekedésben fokozott figyelemre van szükség. A horgászok és a kirándulók számára ugyanakkor különleges látvány nyújt a folyó nyári arca. Indul a nyári utazási csúcsidőszak. Július elején egyre többen indulnak nyaralni, a közlekedési szakemberek arra kérik az autósokat, hogy hosszabb utazás előtt ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és a nagy melegben két óránként tartsanak pihenőt. Vigyázzunk kedvenceinkre, a forró aszfalt komoly veszélyt jelenthet a kutyák mancsára. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a sétákat inkább a kora reggeli vagy az esti órákra időzítsük, és mindig legyen friss ivóvíz az állatok számára. Beköszöntött a dinnye szezon. Egyre több helyen kapható a friss görög és sárga dinnye. A dietetikusok szerint a dinnye magas víztartalma miatt kiváló választás, a nyári melegben, ráadásul vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdag. Nyáron a méhekre is figyeljünk, a virágzó növényeknek köszönhetően most különösen sok méh dolgozik. A természetvédők arra kérik a lakosságot, hogyha lehet, kerüljék a virágzó kertek permetezését nappal, ezzel is segítve a beporzó rovarok védelmét. Fotókiállítás nyílik Zentán. Csütörtökön este 18 órakor nyílik meg a zentai kis zsinagógában a Kilincsek a múltkor néma szemtanúi című fotókiállítás. Paksi Zoltán különleges felvételei a régi épületek kilincsein keresztül idézik meg a múlt hangulatát. Nyári tábor Felsőhegyen. Nagy sikerrel zajlik a Felsőhegyi Művelődési Otthonban. Erre Varjál Gombot elnevezésű gyermektábor. A résztvevő fiatalok játékos formában sajátíthatják el a varrás alapjait, miközben kézügyességüket és kreativitásukat is fejleszték. Korábban érkeznek a kukásautók Zentán, a nagy nyári hőség miatt júliusban és augusztusban egy órával korábban kezdik meg a hulladék elszállítását Zentán. A lakosokat arra kérik, hogy a szemeteseket időben helyezzék ki az utcára. Ismét fogyasztható a csapvíz Csantavéren, jó hír érkezett Csantavérről. A legfrissebb vízvizsgálatok alapján ismét megfelelő minőségű az ivóvíz, így a csapvíz újra biztonságosan fogyasztható. Továbbra is hőségriasztás van érvényben. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet ismét figyelmeztetést adott ki a rendkívüli meleg miatt. A szakemberek azt javasolják, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, kerülje a tűző napot a déli órákban, és különösen figyeljen az idősekre, a gyermekekre és a házi állatokra. Megkezdődött az aratás időszaka. A vajdasági földeken egyre több helyen dolgoznak kombányok, a közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel vezetniük, hiszen a mezőgazdasági gépek gyakran jelennek meg a közutakon is. Panda Radar, képben a világgal.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VV csomagra, ajándék tévével. www.stkből.tv

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Panda Rádió.

0: Hit music.
1: Hit music.
2: Hit music.
0: Panda Rádió.

yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning.

U prvi sutan jesen je napala na kej.